nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb annyi, mint kapni.

7 kert, 8 kert, felemelem a kert. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval eljött, mert meg kell.

0: a bling.
1: A bling.
2: A kumám. A cimbim. Ja, az nem.
1: Az new school.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Betegelégedettségi platform lesz. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Párbeszéd lesz az oktatásról. 250 mentőautó érkezett. Megvan az irodalmi Nobel-díjazott. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50

0: résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
1: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
0: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendég éjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Kolmi közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Betegelégedettségi platform lesz. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, telefon, Viber 0620-964-9999. Tyukodi Béci a színpadon, vagyis Belánó, érkezik nálunk a Starboy. Yo, itt a Bass-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Rövid közlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot kívánok pénteken, már is mondom a közlekedési infókat. Időszakos sávlezárás nehezíti haladást a 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton. Ez az info mindenképpen jó olyan, hogyha itt van dolgotok. Érkezik Nati Natasa vezetésével Nando Boom, Dimelo Flow, és ez a hármas, amely hozza a Dembót. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszkával.

Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az öncége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota

0: a üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Párbeszéd lesz az oktatásról. 250 mentőautó érkezett. Megvan az irodalmi Nobel-díjazott. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
2: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégészakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nehéz közlekedés.
1: Pompázatos péntek reggelt és szuper napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Tart még a sávlezárás a Széchenyi István téren, úgyhogy ha erre autóztok, ez az info mindenképpen jól jön. Valamint továbbra is útszűkület nehezíti haladást a 19. kerületben Kispesten, a Bethlen Gábor utcában. Ezek az infók jól jönnek a haladás során. Jön Glorilla, megint Tisztelion kettőse, és a

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, a Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Már olvasható a bicskei jelentés, segíthet a gyermekvédelmi jóvátételi alap. Több helyütt rossz a levegő, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

szuper pénteket mindenkinek. Október 1-én valószínűleg nagy buli volt Sencia családjában, hiszen most töltötte be a 30-at, és már nagyon sikeres előadó, többek között olyan dalokért felel, mint a most következő Bossa. Érkezik Sencia itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperszonikus pénteket és dinamikus reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. 8. kerületbe látogatunk, ahol is félpályás lezárásra kell készülni a Kőris utcában, valamint forgalom korlátozásra kell készülnötök a 6. kerületben, a Hunyadi téren. Mindkét infó jó jön a haladás során. A Beton Offi lép fel a Krúbi 3-asa és az Off-White. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

kikopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molly, Silent Eddy, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszkával.

0: mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
4: Én, Letuj profilkép.
3: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.

0: aurabay.hu. Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Fókuszban a beteg elégedettség. Erősödhet a koronavírus. Csökken az esős napok száma. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
2: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jamaikai hangzás után budapesti hangzásra fogunk áttérni. Érkezik Bruno és Spak duója, és felteszik a kérdést: Budán vagy Pesten? Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: a széfe. Kérem az angyalokat, hogy adjanak szépet.
1: 95.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtsetek el online is hallgatni minket, hogyha Budapesten kívül vagytok, bizafm.hu. 2023-ban egy címadó EP-n jelent meg a következő dal. A címe Jamaica, így értelemszerűen a vezető dala is a Jamaica 1 nevet kapta, érkezik Vizsé tollába.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Párbeszéd sorozat indul a jobb oktatásért. Új mentők érkeztek, kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a Gondolkodó Közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az országos mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
2: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem.

FM, Rap Hip Hop R&B 2026. május 3-án jelent meg a Jégszívű Lány folytatásaként. BSV csapatával kiegészülve érkezik Nagy Bogi és a több milliós elérés produkáló Always Be Mine itt a 96 FM-en.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: despicable.
1: Bészközlekedés.
2: Parádés péntek, hetes szupernapot minden bészesnek. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Lezárásra kell készülnötök a 11. kerületben a Sárbogárdi úton, valamint sávlezárás nehezíti haladást a 9. kerületben a Gubacsi úton. Mindkét infó hasznos. Érkezik Follow the Flow és egy elgondolkodtató szuperdal, Anyám mondta. Itt a 96-nél Bészöfönöm.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy olyan sikeres tengeren túli dal, amely 2024. március 22-én droppolt. Produceri oldalon a méltán híres Metro Boomin kapott szerepet, rapper oldalon egyébként Travis Scott, illetőleg Playboi Carti. A fogadtatása egyébként meglehetősen jól sikerült. A US Billboard Hot 100 listán a második helyen kezdett, a US Hot R&B hip-hop dalok között a Billboardon szintén a második helyen, és például Szlovákiában a 14. helyen, de Magyarországon a 40. helyen droppolt. Azóta folyamatosan sikeres, és a számok is igazolják a dalnak a minőségét. Érkezik tehát Future Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti és a Type Shit itt a 96.4 BZ FM.

0: Te 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
8: Nyilvános a bicskei jelentés. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul. Romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
9: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, bárki regisztrálhat valamelyikre, ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
8: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

2022. májusában a Ló túloldalán című album részeként látott napvilágot. A hivatalos klip tulajdonképpen koncertfelvételek összessége, jön Azaria Dash közösse, Habibi,

0: 96.4 Peace FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Sokáig ez volt a leghallgatottabb dal, még benne van, de időarányosan a fiatalok le fogják tolni a színpadról. Jamaica Curtis BLL 3-asa, és a belehalok.

0: R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Baz Luhrmann Elvis című életrajzi filmjének hivatalos filmzenéjeként ismerte meg a világ 2022. május 6-án. Nagy sikert hozott mind a filmnek, mind pedig az előadónak. Az eredeti Hound Dogból táplálkozott a pop rap és modern ütemek keresztezésével Doja Cat és a Vegas. Én már ezzel a szuperdallal búcsúzom, hétvégén is várok mindenkit, akivel hétvégén nem találkozni, hétfő reggel 6-tól. Nektek pedig szuper napot kívánok, a mikrofonnál Árti volt. Pacsi puszi ölelés, sziasztok! You ain't

0: damn.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, a Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvég.
4: Autódaru, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: Hangsúlyt kap a betegek visszajelzése. Élénkülhet a koronavírus. Ritkábban esik majd az eső. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
7: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
6: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, hello, hello, én Faragó Janka vagyok, és melyik napot vártuk volna jobban együtt, mint a pénteket, hiszen ez még a miénk közösen, de már a hétvégére gondolhatunk. Future és Drake dalával, Life is Good.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 964 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Tidani és Zsáber Dala, amit azért sem érdemes túl komolyan venni, mert a tételmondat egyszer felnövök, de nem most fogok. Itt a Bills a gáz.

0: leszállottként is, hiszen nagyon érdeklődik a mesterséges intelligencia iránt. Most viszont nem a jövőt elemzi, hanem hozza Los Angeles utcáinak a hangulatát. Észtele!
1: It's LASC, fool. I'm here with my rookie.

96 egy Bész FM, Repivel per MB, amikor végre nem valami fancy vendégségbe vagytok, hanem a nagymamátoknál és elétek rakja a tepsi süteményt, és azt mondjátok, hogy jó, akkor nem csak a széléből kérek, hanem

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Csörgessetek bátran, én még itt vagyok veletek kettőig, hiszen a hétvége előszobája az nálunk a legjobb a Bészen. Faragó Jankának hívnak, Doja Cat-tel pedig jövünk itt a Vörös Szőnyeg az Agora Hills előtt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 BSFM, Repivel per MB. Vannak egész egyszerűen azok a dalok, amik nem tudnak érvényesülni a mondani valójukkal, hiszen annál nagyobb bulit csinálnak, és általában mindenki tombol rá, ilyen Beethoven.

96.4 Bézsa FM, Rap Hip-Hop R&B, akkor, amikor már nem ugyanazokkal jársz össze, másfelé visz az élet, és a régi törzshelyeden is csak a pincér ismer rád, akkor érkezik Pifu és elhozza, hogy változnak a helyek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Faragó Janka vagyok, és az van, hogy van egy ilyen rossz szokásunk a Biz-en, hogy szeretünk reagálni a piacra. Így a leghallgatottabb hazai előadóval folytatjuk, Dash és a Winnie Pooh.
0: Műsorajánló.

0: Magas a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen, Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, Nordart.hu.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, talán a pénteki komfortzónánkból nem fog kimozdítani, de végis ad egy vuv életérzést Post Malone dalait a Bass-en.

0: 96 egy Bész FM Rap Hip Hop R&B, Farag Olyanka vagyok, itt ali veletek, és Maris Petiékkel a következő óra elején, ez a Spindler. Itt tegyetek egy csapásra, mindig
1: tilosban jár, tudod, ilyen egy Spindler. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bész FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Autódaru, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszínen.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ezt tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Sok embertől hallom, hogy én aztán próbálkozok a színek hordásával, de valahogy mindig a feketéhez nyúlok. Doja Cat pedig egy másik világban van a Paint a Tareddel. Yeah.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Eddig azt gondoltam, hogy nem kellenek nekem olyanok, mint Lapát, de amikor Szentreszély és Lil Baby folyamatosan licitál egymásra, akkor lehet, hogy elkérem a nagypapámét. Itt a 96.1 Bass FM-en, Bent for Bent.

96.1 Bész FM, Rap-Hip-Hop R&B. Hát úgy néz ki, hogy Drake terített asztalánál nem lehet válogatni, hogy jaj, csak egy pici előétel, én inkább csak a második, vagy hogy kihagyom a levest. A helyzet az, hogy full shebang.

0: szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
3: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
4: Én, Letuj profilkép.
3: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
5: Aura Bay.hu.
6: Belépőddel Ót és Merci

Kiss FM Rap Hip Hop R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hozom a csajos biteket is, érkezik egy igazi kemény lány, ő Glorilla, ez a Jegló, a Bissen.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Kawo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Leleplezték a plakátját annak a filmnek, amiben Pogány induló is szerepel majd. A címe az, hogy Egyke. Sajnos hazai dátum még nincs, hogy mikortól nézhetjük majd meg a mozikban, de én már izgatottan várom. Pörög Pogány indulótól a lelkem, nyugodj! Itt a 96.4 BFM-en.
3: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Base FM. 7:30 in the light. I get those goosebumps every time.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bsfm.hu-n. Hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint például Azariától a Pull Up, itt a BSN.

ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: Blink.
1: A Common, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
0: Az New School.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

98.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beat-eket pörgetem. Érkezik hozzánk a BSV, ez a szavak nélkül.

0: Beat 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

az egy Biz FM rap, hip-hop, R&B. Hogyha valamiért nem lett volna jó kedved eddig, a következő zene biztosan felvidít majd. Ez a Still Dre, úgyhogy vibe-olás indul Dr. Dre-vel és Snoop Dogg-gal. Itt a Biz-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Glorilla is úgy döntött, hogy belép a szépségiparba. Ő nem saját terméket hozott létre, hanem lehetőséget ad. Nyitott egy platformot, ahol lehetőséget ad a szépségiparban dolgozók bemutatkozására. Érkezik tőle a Wannabe, Megan Thee Stallionnal közösen, a Bass-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. A mondó vagyok, hogy Jack Harlow és Doja Cat kollabja, a Just Us nem kapott elég figyelmet, nem csak a hazai toplistákon, hanem külföldön sem, pedig szerintem tökre menő track lett. Mutatom is a 96.4 BFM-en. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik a Diaz Menta, ez tőlük a méreg, a 96.4 Bass FM.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rem.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Véget értek a találkatások, ugyanis Miley Cyrus bejelentette, hogy ő lesz a fellépő a 2027-es Super Bowl Halftime Show-ban. Szerintem meg fogja ugorni ezt a feladatot, hiszen zseniális előadó művész. Érkezik a 23, vele, Mike The Medi-tel, Juicy J-jel és Wiz Khalifával, a B-szen. I'm so fresh, man. Y'all scared to do

96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop. R&B.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Közlekedés.
4: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A 9. kerületben beállt a Közraktár utca, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Bájelex és a Slep, ez az IKOS a Bass-en.
3: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Még 2013-ban Eminemnek felajánlották a főszerepet az Elysium Zárt Világ című sci-fiben, amin elgondolkodott, de aztán végül visszautasította, mert a rendező nem volt hajlandó Detroitba helyezni a forgatást. Érkezik Eminem, ez tőle a Houdini, a Bassen.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: Fészközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 8. kerületben az Orci térnél, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Érkezik hozzánk a BSV Nagy Bogival, ez az Always Be Mine, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Kiskorában tanult operaéneklési technikát is, amit a mai napig kamatoztat. Pörög tőle a Paint the Town Red a 96.4-en. Yeah!

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A mondó vagyok, hogy eljött az ideje a csípőtekerésnek, úgyhogy pörgetem a La Villát Ryan Castrótól, Capótól és Gangstától. Itt a Bass-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Imbrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. Egy nagy kedvencetekkel a Bakpakkal indít, érkezik vele Dash, Youngfly és Azaria, itt a Bizen.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fogva.
1: 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B üt mindenkinek, én Revolution vagyok. Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage 3-asával indulunk, és Creepin című dalokkal itt a kedvenc rádiótokban.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, ah, o yeke, e, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jabberrel, tőle is szóljon Star című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Base FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Pesten kívül is. Bézefen.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ifjú tehetségekből egészen jól állunk itthon, ezt jól mutatja a következő előadó és dala is. Érkezik Belánó, tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyertek velünk péntek lévén egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Bass FM hivatalos mix műsora. DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel. Dadi még jó pár dalt le fogok nektek pörgetni, úgy mint ez a következő Tideni dal. Érkezik, ha elmegyek című slágere itt a Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Várj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó

0: kölcsönző. Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább. Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig, 8 órától indul a mix műsor DJ Nese, DJ Venommal és velem Revolutionnel, de addig még jó pár dalt le fogok pörgetni, úgy, mint ez a következő dal is, ami tulajdonképpen egy feldolgozás a 2000-es évek elejéből merített Shancy, amikhoz a Blue Country-el nagy slágeréből, a Hit 'Em Up Style-ból, ez pedig Boss Up című átdolgozása itt a Bass-en.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Podmanicki utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dash-sel és Youngfly-jal. Tőlük is szóljon Ó Mama című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az előadókat jellemzi az, hogy néha fájdalmukat is kiírják magukból, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag sok esetben. Jöjjön most egy szakítós dal Lil Frak tollából, érkezik Átbasztál című slágere itt a Beats-en.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, mondhatnám, de nem mondom, ugyanis pár perc múlva 8 órától indul a 96.1 Bass FM hivatalos mix műsora, a Superfly Radio Show, ahol is 8 és éjfél között a legkiválóbb mixeket, a legkiválóbb zenéket hozzunk nektek, hogy kik is szállítják, DJ Nash, DJ Venom és jó magam Revolution. A folytatásban Pogány induló VZ Krec és Jonathan Memphis szórakoztat addig még bennünket, ez jön című dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a Halott Pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben. Itt

DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem, Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább, utána egy jó kis Tiny Tempa, Jazz Glyn és a Not Letting Go, hangerő felsrácok, ez a 96 Base FM és ez a Subafo.

Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Base of M Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base of M-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: menni még hozzá, érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és

egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is, mint minden pénteken, ennél többször nem is tudom elmondani azt, hogy péntek. Szóval, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött 10 és 11 óra között, DJ Nash, hello.
1: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Már most egészen jól indulunk, de mi lesz
1: teljes mértékben.
0: Jó van, egyébként ez így szokott lenni Nash-e, hogy nagyjából megérkezik, berúgja a pendrive-et, azt mondja, hogy kezdjünk, mehetünk, jó, 10-5 az óra, és elszabadul a pokol. Na hát, mi ezt így csináljuk pénteken. Ilyen a kémia ennyi év után, ami köztünk történt.
1: Ugye? Hát ne is beszéljünk.
0: Na, miket hoztál nekünk, mivel indulunk?
1: Hát elszabadult a pokol. Mindjárt nyitok egy jó kis 6ix9ine-nal.
0: Jó, ugye.
1: Mit szólsz hozzá? Menj a Superfly Radio Show. You're mad, I'm back. Nigga, don't

Play Radio Show a 96.4 Bass FM-en. Rap, hip-hop, R&B, Mixben. Minden péntek este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál DJ Nes. Yeah!

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között, DJ-nes.
1: Oh, yeah.
0: Jó, jó, azért egy DMX után maradunk a D betűs előadóknál, hát legyen így, oké. Okay.
1: Igen, hát ugye beszéltük az elején, hogy elszabadul a pokol, nem tudom, és valahogy rajtam maradt ez a hip-hop őrület egy kicsit, úgyhogy...
0: Nem baj, az nem bánom.
1: Jó, ennek örülök, akkor menjünk is tovább azzal a bizonyos D-vel, itt a Superfly Radio.

0: 96 Bass FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, Alisa lemezjátszunk mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nes, telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni, 0620-96-4-99-99, van sejtésem, hogy mivel megyünk tovább,
1: ugye?
0: Elhagytuk a D-s előadókat, rámentünk aztán az 5-ös előadókra, és most egy S-es előadó lesz?
1: Hát persze, természetesen, pörgünk tovább Snoop Dogg-gal itt a Superfly Radio Show-ban.
2: Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park

0: rag city bitch.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden péntek este 10 és 11 óra között. A lemezjátszó mögött DJ Nes, aki múlt héten azért jó kis fenékrázósat játszott, most azért bólogatunk azért keményen. Többen írtatok, hogy fenékrázós zenét többek között. Ha jól látom, igen, Anitának 28. születésnapja van. Drága Anitám, Isten éltessen téged. Azt gondolom, hogy ezt küldhetjük neki is, nem?
2: Igen, úgy gondolom, de azért még egy picit maradunk így az erősebb vonalon, de azért azt hiszem, hogy erre lehet feneket rázni, ha
1: lehet,
2: nagyon
1: lehet. Anita, rázd meg!
2: Anita rázd meg!

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is ebben az órában, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash volt, adja tovább a stafétabotot, ugyanis 11 és éjfél között itt lesz velem DJ Venom barátom. Nonás, mivel zárod a szettet? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Úgy gondoltam, hogy ezért így a végére még egy kicsit elgurítom azt a gyógyszert, úgyhogy egy jó kis GDFR-ral kezdek, aztán lesz egy-két meglepetés még jó

egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok méghozzá, mint minden pénteken a lemezjátszók mögött, 11 és éjfél között. DJ Venom, hello!

0: Hello,
1: hello! Hello, Revo, nagyon-nagyon szuper estét kívánok mindenkinek!
0: Oh, la, micsoda kezdés az egyik nagy kedvencem! Mik lesznek még ma itt, mesélj?
1: Bizony, egy pici dancehall hip-hop ritmussal indulunk, Foxy Brown-tól érkezik, egy egyébként nemrég kerek szülinapot ünnepelt klasszikus, rajta kívül pedig ma este érkezik majd Jay-Z, itt lesz 50 Cent, hallgattok igazi R&B klasszikusokat is!

0: 95.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között. A lemezjátszó mögött DJ Venom, mivel gurulunk tovább?
1: Mindenki megpörgetheti a folytatásban a GGGGG Unit platina nyakláncát, hogyha éppen az van rajta, vezetés vagy otthoni

0: criminal. 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok még minden pénteken, 2026-ban is, akármi történik, 11 és évfél között a lemezjátszók mögött DJ Venom, kíváncsi vagyok, hogy mivel gurulunk tovább.
1: A mai mixben már hallattatok Scott Storch beatet, ugye a Pop in Them Tanks is egy hozzá kapcsolódó klasszikus, és hát a folytatásban is az ő egyik legkomolyabb beatje érkezik, ez a Lean Back, természetesen a Fat Joe vezette Terror Squad-tól, itt a 96.4 Bass FM-en. Yes. Fly!

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, mint minden pénteken, srácok, 11 és éjfél között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután mi lesz? Bólogatunk, kicsit lelassulunk, mi történik?
1: Egy igazi platina trióval folytatjuk. Wow. Érkezik Timbaland beat-en.
0: Ojjaj.
1: Ének tekintetben Justin Timberlake, rap tekintetben pedig 50 Cent, ez az EO Technology.
0: Yeah, boy.

volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak

0: 96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Yeah. Okay.

Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B. GPM Music Production.

0: Space FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Mixben.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, mondom, végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

0: 96.4 Bass FM. Hallgasd online is. bassfm.hu. Rap, hip hop,
1: R&B,
0: Bass FM.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.